0: már csak két szavon.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words!
2: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, wala-wala-ping-bang.
1: All right!